0: thank you, the vocal, thank you, the beautiful. Na most ide figyelj, Máli, itt vagy. Bazd meg, szerezzél már nekem egy kibaszott féldet, és Jack Daniels kólám van vala. Akár mondd meg, kifizetem, leszarom, de kell az ital, most kezdek bepörögni. Köszi. Kettőt. A valahogy légy szíves, hogy meghalunk mind. Itt halunk meg a színpadon. Köszi.
1: Az is jó.
0: Csacsa-csa?
1: Lesz olyan.
0: I'm sorry, the Hungarian friends. Sorry. And, hát ilyen, the shadow burst. Okay, and now the very old song, the rock and roll is dead. Sorry.